Enule kjafta, kom ja fora. Da fika hino de fika, ketta batakja, gynonde manik.